0: Atuk szepeti, kejjó ke agé ab nem mati.
1: Ten os tömef jót nem ebb sírén, nem majszó ebb. Mert hova én